0: do something. Let's make a bet.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Keep on surviving. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Tombol a hőség Spanyolországban, nálunk is meleg lesz a hétvégén, akár 30 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt államfőt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Ma kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
1: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Mit tehet a sejt?

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Pünkösdváró ökumenikus istentiszteletet tartottak az Egri kórház kápolnájában. A dobogóért küzd az Egri férfi kézilabda csapat, indulnak az elővágták. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Pünkösdváró ökumenikus istentiszteletet tartottak az Egri kórház irgalmas rendi kápolnájában. Az esemény különleges jelentőséggel bírt, hiszen hosszú évtizedek után ismét lehetőség nyílt arra, hogy a kápolna közösségi és lelki találkozó helyül szolgáljon a dolgozók, a betegek és a hozzátartozók számára, hangsúlyozta a honlapján az intézmény. Az egybegyülteket Stankovics Éva főigazgató köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a gyógyítás nem csak a test, hanem a lélek támogatását is jelenti. Az istentiszteleten a római katolikus, református, baptista, valamint görög katolikus papok és lelkipásztorok közösen szolgáltak, az áróimádságot pedig Maszárovics Zoltán orvosigazgató helyettes mondta el. Az alkalom a hit és az összetartozás fontosságát erősítette meg, a kórház vezetése pedig köszönetét fejezte ki a támogatásukra létrehozott alapítványnak az épületrész szépítéséért és rendbetételéért. Hivatalosan is Eger tulajdonába került a volt laktanya területe, ami 20 év után nyitja meg az utat a városvezetés előtt a fejlesztésekre. A település egyik legnagyobb és legértékesebb ingatlana hosszú ideje kihasználatlanul állt, ám a tulajdonos váltással most már helyben dönthetnek a sorsáról. A városvezetés közleménye szerint ez óriási lehetőséget és egyben hatalmas felelősséget is jelent Eger számára. A következő időszakban olyan hasznosítási és fejlesztési terveket keresnek a döntéshozók, amik valóban az itt élők érdekeit szolgálják, és új életet adnak a történelmi jelentőségű területnek. A lakosok és az érintettek megnyugtatására közölték, hogy a területen jelenleg működő bérlők maradhatnak. Az őrzésvédelem továbbra is biztosított, így az egykori laktanya működése folyamatos és zavartalan marad a tervezési fázis alatt is. Lezárta a Bródy utca 4 szám alatti Fazola őzház ellenőrzését az állami számvevőszék, ami több hiányosságot is feltárt az ingatlan állapot megóvásával, dokumentálásával és műemléki kezelésével kapcsolatban, írták a város hivatalos oldalán. A jelentés szerint nem álltak rendelkezésre hosszú távú fenntartási tervek, hiányos volt a műemlékvédelmi kötelezettségek teljesítése, és az épület állapotromlását sem sikerült megállítani. A városvezetés szerint a probléma túlmutat ezen az egyetlen eseten, hiszen Egerben számos kiemelt jelentőségű történelmi épület található, amik állagmegóvása évente 100 milliós vagy milliárdos terhet jelentene. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy nem a közöny, hanem a szűkös anyagi források okozzák a gondot, önerőből ugyanis képtelenség megmenteni az ingatlanokat. A város vezetése folyamatosan keresi a pályázatokat és a befektetőket, amire jó példa a korábbi Kepes központ értékesítése is. A történelmi örökség hosszú távú megőrzéséhez azonban szerintük elengedhetetlen lenne a külső állami és műemlékvédelmi támogatás. Megkezdte a talajelőkészítési és növényültetési munkákat a Városgondozás Eger Kft., miután elvirágoztak a két nyári és hagymás növények a közterületeken. A szakemberek a fagyos szentek után láttak munkához, aminek első állomásaként az Egerpatak támfalához több mint 8000 darab begóniát, petúniát és egyéb színes virágfajtát ültettek ki. A város tájékoztatása szerint idén 30 helyszín kap új növényzetet, az Eszterházi téren például növénynemesítőtől érkezett különleges egynyári fajtákat csodálhatnak meg a járókelők. A díszítés részeként 10 virágoszlopot helyeznek ki, valamint 3 hidat is virágba borítanak a városban. A szakemberek a klímaváltozáshoz alkalmazkodva több ponton, így a Kopcsik Lajos téren, a Felnémeti Orvosi Rendelőnél és a Rákóczi úton szárazságtűrő, évelő növényeket, például zsáját és kokárdavirágot telepítenek, amik jól bírják a meleg időjárást. Ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos rendezvényen a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok fogadják azokat a családokat, akik szívesen betekintenének a laktanyák mindennapjaiba. A szakemberek próbariasztásokat tartanak, így az érdeklődők megnézhetik, mi történik, amikor éles helyzethez riasztják a lánglovakokat. A látogatók megtekinthetik és ki is próbálhatják a speciális eszközöket, a gyerekek pedig a tűzoltók egyenruháját is magukra ölthetik. A programhoz az Egri Tűzoltó Múzeum is csatlakozott, ami május 31-én ingyenesen várja a vendégeket. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a kiállító helyen a látogatók az Egri Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság egyik modern gépjárművét is egészen közelről megvizsgálhatják majd. A fővárosban lép ma pályára az Eger férfi kézilabda csapata az NB1B 29. fordulójában. Padla József együttese kiváló tavaszi szezont tudhat maga mögött, hiszen mindössze két vereséget szenvedett, amivel a hatodik helyről egészen a dobogó harmadik fokára küzdötte fel magát. A bajnokság vége előtt két fordulóval az egriek pontazonossággal állnak a második Veszprém mögött, így a gárda a végsőkig harcban van az éremszerzésért és a feljutásért érő helyekért. Az egri vezetőedző a Heolnak azt nyilatkozta, jókor jött a válogatott szünet a kisebb sérülések gyógyulása miatt, ami segített a keretnek fizikálisan és mentálisan is felkészülni a végjátékra. A mostani ellenfél a bajnokságban már bennmaradó technikás és gyors Player Budapest U21-es alakulata, amelyet januárban hazai pályán magabiztosan 10 góllal győztek le az egriek. Ezúttal a sprayket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők, újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Műszaki karbantartó sprayket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomásállósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
2: Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, a férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készen létben. A kapacitás bővítés a vármegyeszékhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érinti, tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor szóvivő.
4: A már most érzékelhető megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balaton partra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a Plus applikációban tehetik meg.
2: Ma indulnak az idei elővágták, a tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők az október 3-ai 4-ei Szilvásváradi Nemzeti Vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapat tagjától.
5: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon, a legkisebbeket külön szedtük a kicsit nagyobb kishuszároktól, így lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a huszárgyerekek, akik 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kishuszárba, mert nagyon sokan vannak szerencsére az utánpótlásba, a huszárgyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
2: Északon már kopogtat a nyár, a hosszú hétvégén minden adott lesz a strandoláshoz. Az időjárás részleteiről a következő másodpercekben lesz szó. Csupán néha takarhatják felhők a napsütést, de csapadék egyáltalán nem várható. Az északi szél többször megélénkül, de ez sem akadályozza a felmelegedést, ami Egerben ma 25 fokot érheti el. Éjszaka is derült marad az ég, hajnalra 12 fokra hűl a levegő. Holnap tovább melegszik, már 28 fokon tetőzik majd a hőmérséklet. A nyárias idő folytatódik, a jövő hét elején pedig már a 30 fokot is átlépjük.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, jó reggelt, jó hosszú hétvégét kívánok. Május 23-a van, szombat. Sok boldogságot a névnapos Dezsőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Lehet igazi kerti partikat rendezni a hétvégén, az időjárás ideális lesz hozzá, ahogy hallottuk. Úgyhogy már csak az aláfestő zenék hiányoznak, ezek pedig a következő percekben Krisztina Aguiléráéktól, Janicsák Vecától és a White Towntól szólnak itt a Besten. 6 óra múlt 10 perccel, hello, Maxim Levente vagyok.
1: Best

Best FM a legjobb zenék, a Te nőd, Your Woman címmel szólt a White Town dala, és a mi nagy napunk volt méghozzá 72 évvel ezelőtt a mai, május 23-a, amikor a magyar labdarúgó válogatott 7-1-re legyőzte az angol válogatást.

0: a londoni 6-3 visszavágóján. A november 25-i londoni 6-3-as mérkőzés után fél évvel visszavágóra érkezett Budapestre az angol csapat. Sebes Gusztár készítette fel a magyarokat, a mérkőzést hatalmas érdeklődés előzte meg. A magyar közönség látni akarta, amit előtte csak rádióban hallott vagy újságban olvasott. Az angolok biztosak voltak benne, hogy a magyar csapat nem tud ismét olyan kiemelkedően játszani, de talán még nagyobb fölényben játszottunk, az angolok egy hétre jöttek és 7-1-re mentek, tartotta a mondás. És maradunk a Szigetországban még egy picit, jön a Sugar Babes és a Hall in the Head. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Ezt FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó pihenést, vagy kitartást az ünnepi műszakhoz. Jó bevásárlást kívánok, akár mert, hogy ma még vannak boltok, holnap és holnap után is lesznek, csak nem lesznek nyitva. Nina Sky és a Move Your Body folytatja, és hogy milyen időnk lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, az is kiderül pár perc múlva a hírek végén.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hivatalosan is a város tulajdonába került a volt EGRI laktanya. Ismét nyitott szertárkapuk gyermeknap alkalmából. Érdekelheti mostanában a fogyasztóvédőket a féktisztító spray. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. Hivatalosan is Eger tulajdonába került a volt laktanya területe, ami 20 év után nyitja meg az utat a városvezetés előtt a fejlesztésekre. A település egyik legnagyobb és legértékesebb ingatlana hosszú ideje kihasználatlanul állt, ám a tulajdonos váltással most már helyben dönthetnek a sorsáról. A városvezetés közleménye szerint ez óriási lehetőséget és egyben hatalmas felelősséget is jelent Eger számára. A következő időszakban olyan hasznosítási és fejlesztési terveket keresnek a döntéshozók, amik valóban az itt élők érdekeit szolgálják, és új életet adnak a történelmi jelentőségű területnek. A lakosok és az érintettek megnyugtatására közölték, hogy a területen jelenleg működő bérlők maradhatnak. Az őrzésvédelem továbbra is biztosított, így az egykori laktanya működése folyamatos és zavartalan marad a tervezési fázis alatt is. Ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapuja a látogatók előtt a gyermeknapi hétvégén. A hivatásos és önkéntes egységek próbariasztásokkal, különleges eszközbemutatókkal várják a családokat, a kicsik pedig a tűzoltó ruhát is felpróbálhatják. A programhoz az EGRI Tűzoltó Múzeum is csatlakozott, ami ingyenes nyitvatartással és egy igazi tűzoltóautóval fogadja a vendégeket, közölte a katasztrófavédelem. Ezúttal a sprayket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Műszaki karbantartó sprayket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomásállósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek tintézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási közelzésre vonatkozó előírásokat is.
1: Északon már kopogtat a nyár, a hosszú hétvégén minden adott lesz a strandoláshoz. Az időjárás részleteiről a következő másodpercekben lesz szó. Csupán néha takarhatják felhők a napsütést, de csapadék egyáltalán nem várható. Az északi szél többször megélénkül, de ez sem akadályozza a felmelegedést, ami Egerben ma 25 fokot érheti el. Éjszaka is derült marad az ég, hajnalra 12 fokra hűl a levegő. Holnap tovább melegszik, már 28 fokon tetőzik majd a hőmérséklet. A nyárias idő folytatódik, a jövő hét elején pedig már a 30 fokot is átlépjük.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Hivatlan a címe a következő dalnak magyarra fordítva. Jön a Freemasons és az Uninvited. Én viszont kifejezetten szeretnék mindenkit meginvitálni az Alcsútdobozi Válvölgyi Fesztiválra. Ma és holnap egész nap zenei, gasztro, kulturális és családi programok lesznek, a belépés ingyenes, és ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen, tehát még egyszer a helyszín Alcsútdoboz a Válvölgyi Fesztiválon a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja Majoros Rita kolléganőm, a Best FM hallgató.
1: A 90-es és 2000-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó pihenést kívánok, itt a hosszú hétvége, és igazán nyárias lesz már az időjárás. Ma 23 és 28 fok között alakul a maximum, napos gomoly felhős idő, széllel, csapadék nélkül, részletek és a hosszú hétvége folytatásának időjárása is terítékre kerül a hírek végén, aztán pedig folytatjuk többek között a Black Cat-ekkel. Vagy Rúzsa Magdival és Szakács Gergővel.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen...
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hiányosságokat találtak egy egri műemléképületnél. Megkezdődött az egynyári virágok kiültetése, növelt kapacitással készül a MÁVA hosszú hétvégére. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Lezárta a Bródy utca 4 szám alatti Fazola őzház ellenőrzését az állami számvevőszék, ami több hiányosságot is feltárt az ingatlan állapot megóvásával, dokumentálásával és műemléki kezelésével kapcsolatban, írták a város hivatalos oldalán. A jelentés szerint nem álltak rendelkezésre hosszú távú fenntartási tervek, hiányos volt a műemlékvédelmi kötelezettségek teljesítése és az épület állapotromlását sem sikerült megállítani. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy nem a közöny, hanem a szűkös anyagi források okozzák a gondot, önerőből ugyanis képtelenség megmenteni az ingatlanokat. A város vezetése folyamatosan keresi a pályázatokat és a befektetőket, amire jó példa a korábbi Kepes központ értékesítése is. A történelmi örökség hosszú távú megőrzéséhez azonban szerintük elengedhetetlen lenne a külső állami és műemlékvédelmi támogatás. Megkezdte az egynyári virágok kiültetését a városgondozó cég Egerben, a fagyos szentek elmúltával 30 helyszínen frissítik fel a közterületeket. Az Eger patak támfalához több ezer növény került, de virágdíszt kap három híd és az Eszterházi tér is. A klímaváltozás miatt a szakemberek több ponton szárazságtűrő, évelő fajtákat is telepítenek a könnyebb gondozás érdekében, közölte a város. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, a férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készen létben. A kapacitás bővítés a vármegye székhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érinti, tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor szóvivő.
2: A már most érzékelhető megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
1: És most néhány szó az időjárásról. Csupán néha takarhatják felhők a napsütést, de csapadék egyáltalán nem várható. Az északi szél többször megélénkül, de ez sem akadályozza a felmelegedést, ami Egerben ma 25 fokot érheti el. Éjszaka is derült marad az ég, hajnalra 12 fokra hűl a levegő. Holnap tovább melegszik, már 28 fokon tetőzik majd a hőmérséklet. A nyárias idő folytatódik, a jövő hét elején pedig már a 30 fokot is átlépjük.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jó pihenést per kitartást a pünkösd szombati műszakhoz. Igen, sokan ilyenkor is viszik a boltot a vállukon. Munkához, vezetéshez, pihenéshez, készülődéshez pedig játszom már is Punjabi MC, a Black Cat-ek vagy a The Pussycat Dolls dalát.

0: Best FM a legjobb zenék. A jubileumuk alkalmából újból összeállt, és közben három tagúra fogyatkozott Pussycat Dolls érkezik, akik egy nagyszabású turnéval ünneplik fennállásuk, ki tudja, hanyadik, de a hölgyeknél ezt nem is szoktuk firtatni. Évfordulóját jön a Hash-Hash a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék, kellemes nyárias időnk lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, a legmelegebb egyébként pünköst hétfőn és kedden lesz, akkor már a 30 fokot is átlépheti a legmelegebb helyeken a hőmérő kívánszála. Részletek a hírek végén, 7:30 után pedig a Cardigans és Tom Jones zenél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,7 Best FM.
5: 100,7 Best FM.
4: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Pünkösdváró ökumenikus istentiszteletet tartottak az Egri kórház kápolnájában. A dobogóért küzd az Egri férfi kézilabda csapat, indulnak az elővágták. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Pünkösdváró ökumenikus istentiszteletet tartottak az Egri kórház irgalmas rendi kápolnájában. Az esemény különleges jelentőséggel bírt, hiszen hosszú évtizedek után ismét lehetőség nyílt arra, hogy a kápolna közösségi és lelki találkozó helyül szolgáljon a dolgozók, a betegek és a hozzátartozók számára, hangsúlyozta honlapján az intézmény. Az egybegyülteket Stankovics Éva főigazgató köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a gyógyítás nem csak a test, hanem a lélek támogatását is jelenti. Az istentiszteleten a római katolikus, református, baptista, valamint görög katolikus papok és lelkipásztorok közösen szolgáltak, a záróimádságot pedig Maszárovics Zoltán orvosigazgató helyettes mondta el. Az alkalom a hit és az összetartozás fontosságát erősítette meg, a kórház vezetése pedig köszönetét fejezte ki a támogatásukra létrehozott alapítványnak az épületrész szépítéséért és rendbetételéért. A fővárosban vendég szerepel az Eger férfi kézilabda csapata a bajnoki hajrában. Padla József edző tanítványai remek tavaszi formájuknak köszönhetően a tabella harmadik helyéig meneteltek, így az utolsó két fordulóban reális esélyük van az éremszerzésre és a feljutásra is. A mai ellenfél a már bennmaradó Pler Budapest U21-es csapata, amely ellen céltudatos játékkal győzhetnek az egriek, írja a Heol. Ma indulnak az idei elővágták, a tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők az október 3-ai 4-ei szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapat tagjától.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. A legkisebbeket külön szedtük a kicsit nagyobb kis huszároktól, így lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a huszárgyerekek, akik 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, mert nagyon sokan vannak szerencsére az utánpótlásban, a huszárgyermekeknél pedig 16 induló. Jó lesz Szilvásváradon.
1: És most néhány szó az időjárásról. Csupán néha takarhatják felhők a napsütést, de csapadék egyáltalán nem várható. Az északi szél többször megélénkül, de ez sem akadályozza a felmelegedést, ami Egerben ma 25 fokot érheti el. Éjszaka is derült marad az ég, hajnalra 12 fokra hűl a levegő. Holnap tovább melegszik, már 28 fokon tetőzik majd a hőmérséklet. A nyárias idő folytatódik, a jövő hét elején pedig már a 30 fokot is átlépjük.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Robbie Williamsre mostanság rájár a rúd. Nemrég egyik új percét vágta le egy sajnálatos otthoni baleset következtében, most pedig fogmosás közben egyszerűen elvesztette az egyik első fogát, kiesett. Rámosolyogtam a feleségemre, ő pedig felsziszent, akkor jöttem rá, hogy valami nem stimmel, mondta Robbie, aki viszi tovább a vállán a pünkös szombat reggelt. No regrets a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt, jó pihenést, jó hosszú hétvégét kívánok, ha mégis úgy alakult, hogy az ünnepi műszakban hallgat a kedves Best FM hallgató. Nagyon sok kitartást kívánok a munka végéig. Tartunk egy rövid információs szünetet, a következő órában pedig biztosan hozom a Jamiroquait. És a Unikot is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hivatalosan is a város tulajdonába került a volt EGRI laktanya. Ismét nyitott szertárkapuk gyermeknap alkalmából. Érdekelheti mostanában a fogyasztóvédőket a féktisztító szpré. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. Hivatalosan is Eger tulajdonába került a volt laktanya területe, ami 20 év után nyitja meg az utat a városvezetés előtt a fejlesztésekre. A település egyik legnagyobb és legértékesebb ingatlana hosszú ideje kihasználatlanul állt, ám a tulajdonos váltással most már helyben dönthetnek a sorsáról. A városvezetés közleménye szerint ez óriási lehetőséget és egyben hatalmas felelősséget is jelent Eger számára. A következő időszakban olyan hasznosítási és fejlesztési terveket keresnek a döntéshozók, amik valóban az itt élők érdekeit szolgálják, és új életet adnak a történelmi jelentőségű területnek. A lakosok és az érintettek megnyugtatására közölték, hogy a területen jelenleg működő bérlők maradhatnak. Az őrzésvédelem továbbra is biztosított, így az egykori laktanya működése folyamatos és zavartalan marad a tervezési fázis alatt is. Ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a gyermeknapi hétvégén. A hivatásos és önkéntes egységek próbariasztásokkal, különleges eszközbemutatókkal várják a családokat, a kicsit pedig a tűzoltó ruhát is felpróbálhatják. A programhoz az EGRI Tűzoltó Múzeum is csatlakozott, ami ingyenes nyitvatartással és egy igazi tűzoltóautóval fogadja a vendégeket, közölte a katasztrófavédelem. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, mondta rádiónak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási közelzettségre vonatkozó előírásokat is.
1: Északon már kopogtat a nyár, a hosszú hétvégén minden adott lesz a strandoláshoz. Az időjárás részleteiről a következő másodpercekben lesz szó. Csupán néha takarhatják felhők a napsütést, de csapadék egyáltalán nem várható. Az északi szél többször megélénkül, de ez sem akadályozza a felmelegedést, ami Egerben ma 25 fokot érheti el. Éjszaka is derült marad az ég, hajnalra 12 fokra hűl a levegő. Holnap tovább melegszik, már 28 fokon tetőzik majd a hőmérséklet. A nyárias idő folytatódik, a jövő hét elején pedig már a 30 fokot is átlépjük.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hosszú hétvégét kívánok május 23-án szombaton. Sok boldogságot a Dezsőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Először fordul elő az idei foci FIFA világbajnokságon, hogy a döntő szünetében lesz majd egy show, ahol többek között a most érkező Madonna is fellép majd, úgyhogy kedves háziasszonyok, focit nem annyira kedvelő Best FM hallgató hölgyek, urak, ha másért nem, ezért a döntő szünetét, tehát érdemes lesz nézni. Már is szól a music, a zene összehozza az embereket, mondja Madonna, és igaza van.
0: Best FM, a legjobb zenék!
4: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt a pünkösdi hosszú hétvége. Én hadd invitáljak mindenkit az ingyenes Válvölgyi Fesztiválra, Alcsút dobozra. Ma és holnap egész nap zenei, gasztró, kulturális és családi programok lesznek, és ott leszünk mi is, találkozzunk személyesen. A legjobb zenékkel és ajándékokkal várjuk a hallgatókat, konkrétan kolléganőm Majoros Rita a helyszínen. Most pedig James Blunt folytatja Bonfire Heart a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Nyugodtan lehet a hosszú hétvégére szabadtéri programokkal készülni, mert hogy az időjárás hozzáadja a magáit, azaz a kellemes nyárias időt, 30 fok alatti, körüli maximumokkal, aztán pünköst hétfőn és kedden talán fölötte is lesz majd picivel a 30 foknak a maximum. A lényeg, hogy jó idő lesz, és jó zenék szólnak mellé a hírek után is. Mindjárt 8:30, jó reggelt, meghallgatjuk mindjárt teljes egészében majd George Michael dalát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hiányosságokat találtak egy egri műemléképületnél. Megkezdődött az egynyári virágok kiültetése, növelt kapacitással készül a MÁVA hosszú hétvégére. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Lezárta a Bródy utca 4 szám alatti Fazola őzház ellenőrzését az állami számvevőszék, ami több hiányosságot is feltárt az ingatlan állapot megóvásával, dokumentálásával és műemléki kezelésével kapcsolatban, írták a város hivatalos oldalán. A jelentés szerint nem álltak rendelkezésre hosszú távú fenntartási tervek, hiányos volt a műemlékvédelmi kötelezettségek teljesítése, és az épület állapotromlását sem sikerült megállítani. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy nem a közöny, hanem a szűkös anyagi források okozzák a gondot, önerőből ugyanis képtelenség megmenteni az ingatlanokat. A város vezetése folyamatosan keresi a pályázatokat és a befektetőket, amire jó példa a korábbi Kepes központ értékesítése is. A történelmi örökség hosszú távú megőrzéséhez azonban szerintük elengedhetetlen lenne a külső állami és műemlékvédelmi támogatás. Megkezdte az egynyári virágok kiültetését a városgondozó cég Egerben, a fagyos szentek elmúltával 30 helyszínen frissítik fel a közterületeket. Az Eger patak támfalához több ezer növény került, de virágdíszt kap három híd és az Eszterházi tér is. A klímaváltozás miatt a szakemberek több ponton szárazságtűrő, évelő fajtákat is telepítenek a könnyebb gondozás érdekében, közölte a város. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, a férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készen létben. A kapacitás bővítés a vármegyes székhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érinti, tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor szóvivő.
2: A már most érzékelhető megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
1: És most néhány szó az időjárásról. Csupán néha takarhatják felhők a napsütést, de csapadék egyáltalán nem várható. Az északi szél többször megélénkül, de ez sem akadályozza a felmelegedést, ami Egerben ma 25 fokot érheti el. Éjszaka is derült marad az ég, hajnalra 12 fokra hűl a levegő. Holnap tovább melegszik, már 28 fokon tetőzik majd a hőmérséklet. A nyárias idő folytatódik, a jövő hét elején pedig már a 30 fokot is átlépjük.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: elérkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék, jön egy kis filmzene, Man in Black. Hát a mozit el lehet felejteni, mert hogy bűn ilyen szép időben moziterembe beülni. Irány a természet, rengeteg ingyenes program lesz a háromnapos pünkösdi hosszú hétvégén. Amikor is holnap-holnap után elérhetjük a 30 fokot is, akár igazán nyárias lesz tehát a következő három nap. Én nagyon jó szórakozást kívánok hozzá, most Will Smith dalával.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 9 óra, jó reggelt, jó hosszú hétvégét kívánok, meghallgatjuk május 23-a szombat friss híreit, a következő órában pedig itt lesz majd Beyoncé. És a VIP is. Keresem a remélem nincs, de ha ne adj Isten dugó, vagy baleset van ilyenkor hétvégén is, várom a közlekedési infót 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pálmai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Pünkösdváró ökumenikus istentiszteletet tartottak az Egri kórház kápolnájában. A dobogóért küzd az Egri férfi kézilabda csapat, indulnak az elővágták. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Pünkösdváró ökumenikus istentiszteletet tartottak az Egri kórház irgalmas rendi kápolnájában. Az esemény különleges jelentőséggel bírt, hiszen hosszú évtizedek után ismét lehetőség nyílt arra, hogy a kápolna közösségi és lelki találkozó helyül szolgáljon a dolgozók, a betegek és a hozzátartozók számára, hangsúlyozta a honlapján az intézmény. Az egybegyülteket Stankovics Éva főigazgató köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a gyógyítás nem csak a test, hanem a lélek támogatását is jelenti. Az istentiszteleten a római katolikus, református baptista, valamint görög katolikus papok és lelkipásztorok közösen szolgáltak. Az záróimádságot pedig Maszárovics Zoltán orvosigazgató helyettes mondta el. Az alkalom a hit és az összetartozás fontosságát erősítette meg, a kórház vezetése pedig köszönetét fejezte ki a támogatásukra létrehozott alapítványnak az épületrész szépítéséért és rendbetételéért. A fővárosban vendég szerepel az Eger férfi kézilabda csapata a bajnoki hajrában. Padla József edző tanítványai remek tavaszi formájuknak köszönhetően a tabella harmadik helyéig meneteltek, így az utolsó két fordulóban reális esélyük van az éremszerzésre és a feljutásra is. A mai ellenfél a már bennmaradó Pler Budapest U21-es csapata, amely ellen céltudatos játékkal győzhetnek az egriek, írja a Heol. Ma indulnak az idei elővágták, a tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők az október 3-ai 4-ei szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapat tagjától.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. A legkisebbeket külön szedtük a kicsit nagyobb kishuszároktól, így lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a huszárgyerekek a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kishuszárba, mert nagyon sokan vannak szerencsére az utánpótlásba, a huszárgyermekeknél pedig 16 induló. Jó lesz Szilvásváradon.
1: És most néhány szó az időjárásról. Csupán néha takarhatják felhők a napsütést, de csapadék egyáltalán nem várható. Az északi szél többször megélénkül, de ez sem akadályozza a felmelegedést, ami Egerben ma 25 fokot érheti el. Éjszaka is derült marad az ég, hajnalra 12 fokra hűl a levegő. Holnap tovább melegszik, már 28 fokon tetőzik majd a hőmérséklet. A nyárias idő folytatódik, a jövő hét elején pedig már a 30 fokot is átlépjük.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, jó hosszú hétvégét, jó pihenést, vagy ha az ünnepi műszak telik, sok kitartást a végéig. Május 23. szombat, sok boldogságot a Dezsőknek és a szülinaposoknak is. 9 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, Heinz Gábor Biga, és a Learning to Let Go kezd.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. A Molokó dalával megy tovább a hosszú hétvége első reggele, május 23. Sok boldogságot, kedves Dezsők! Szól már is a Sing It Back, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen R&B és hip-hop slágerei pedig ma is mixben jönnek majd. Este 6-tól a Night Shiftben, 6 és 7 között a házigazda White Boy, 7-től Slim Pit a lemezjátszók mögött.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Rest FM, a legjobb zenék. Igazán nem lehet panasz az időjárásra, a pünkösdi háromnapos hosszú hétvégén nyárias időnk lesz. Sok napsütéssel, az esernyőket nyugodtan otthon lehet hagyni, sőt, nyugodtan lehet akár kerti partit rendezni, grillezni, fölfújni a kismedencét, ellátogatni akár az Alcsútdobozi Bálvölgyi Fesztiválra. Erről majd nem sokára még egy picit részletesebben is mesélek. Most viszont menjünk tovább Denzellel, szól már is a Pump It Up a Westen.

0: Rádió FM a legjobb zenék. A gyönyörű időben találkozzunk ma és holnap az Alcsútdobozi Válvölgyi Fesztiválon. Egész nap zenei, gasztró, kulturális és családi programok várják. Ingyenesen teszem hozzá az érdeklődőket, és mi is ott leszünk, úgyhogy találkozzunk személyesen, tehát Alcsútdobozon, a Válvölgyi Fesztiválon. A legjobb zenékkel és ajándékokkal várjuk a hallgatókat.
1: A 90-es és

0: A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy, amilyen már

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 10 óra, vége a hosszú étvége első reggelének, de délelőtt sem maradunk ezredfordulós kedvencek nélkül. Szól például Mary J. Blige slágere. És egy kis első emelet is jön az Art Avenue-től.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hivatalosan is a város tulajdonába került a volt EGRI laktanya. Ismét nyitott szertárkapuk gyermeknap alkalmából. Érdekelheti mostanában a fogyasztóvédőket a féktisztító szpré. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. Hivatalosan is Eger tulajdonába került a volt laktanya területe, ami 20 év után nyitja meg az utat a városvezetés előtt a fejlesztésekre. A település egyik legnagyobb és legértékesebb ingatlana hosszú ideje kihasználatlanul állt, ám a tulajdonos váltással most már helyben dönthetnek a sorsáról. A városvezetés közleménye szerint ez óriási lehetőséget és egyben hatalmas felelősséget is jelent Eger számára. A következő időszakban olyan hasznosítási és fejlesztési terveket keresnek a döntéshozók, amik valóban az itt élők érdekeit szolgálják, és új életet adnak a történelmi jelentőségű területnek. A lakosok és az érintettek megnyugtatására közölték, hogy a területen jelenleg működő bérlők maradhatnak. Az őrzésvédelem továbbra is biztosított, így az egykori laktanya működése folyamatos és zavartalan marad a tervezési fázis alatt is. Ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a gyermeknapi hétvégén. A hivatásos és önkéntes egységek próbariasztásokkal, különleges eszközbemutatókkal várják a családokat, a kicsit pedig a tűzoltó ruhát is felpróbálhatják. A programhoz az EGRI Tűzoltó Múzeum is csatlakozott, ami ingyenes nyitvatartással és egy igazi tűzoltóautóval fogadja a vendégeket, közölte a katasztrófavédelem. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
1: Északon már kopogtat a nyár, a hosszú hétvégén minden adott lesz a strandoláshoz. Az időjárás részleteiről a következő másodpercekben lesz szó. Csupán néha takarhatják felhők a napsütést, de csapadék egyáltalán nem várható. Az északi szél többször megélénkül, de ez sem akadályozza a felmelegedést, ami Egerben ma 25 fokot érheti el. Éjszaka is derült marad az ég, hajnalra 12 fokra hűl a levegő. Holnap tovább melegszik, már 28 fokon tetőzik majd a hőmérséklet. A nyárias idő folytatódik, a jövő hét elején pedig már a 30 fokot is átlépjük.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hosszú hétvégét kívánok, május 23 szombata, Dezsők névnapján. Az a Lady Gaga indítja ezt az órát, akinek két új dala is hallható az Ördög Prádát visel 2 soundtrackjén. A hivatalos filmzenei album egyébként Gagán kívül is igazi sztárparádét vonultat fel. Most pedig vonuljon a vörös szőnyegen Stephanie N, Germanotta, és kattogjanak a vakuk. Szól már is a Paparazzi.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. A Madison Avenue Don't Call Me Baby című dala forgatja vissza az idő kerekét. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indult tehát a háromnapos hosszú hétvége. Én nagyon-nagyon jó pihenést, ha ne adj Isten munkával telik a mai nap, kitartást kívánok a végéig.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma és holnap ingyenes fesztivál várja a családokat Alcsút dobozon, a Válvölgyi Fesztiválon. Egész nap zenei, gasztró, kulturális és családi programok. Sztár fellépőkkel természetesen, Rúzsa Magdival, Tídenivel, a Valmárral, a 4-es Streettel, de zenél a Nox és Pápai Joci is többek között, és mi is ott leszünk, találkozunk személyesen, tehát Alcsút dobozon, a Válvölgyi Fesztiválon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM a hallgatókat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11 óra, jó hosszú hétvégét, jó pihenést, vagy jó bevásárlást kívánok mára. Ugye senki sem felejtett el, holnap és holnap után is lesznek boltok, csak nem lesznek nyitva. Úgyhogy biztos, hogy mielőbb érdemes felkeresni egy élelmiszerboltot. Türelmesen vigyázzunk egymásra, egy picivel több szeretet. Just a little more love, David Guetta dala is szól majd. Just a little more love, just a little more peace. És zenél a magna cum laude is.
2: De holnap reggel, úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a Mind megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Változik a boltok nyitvatartása az ünnep miatt, szivárog egy veszélyes anyaggal teli tartály egy kaliforniai üzemben, napos, száraz, meleg idő várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ma kell bevásárolnunk, a pünkösd miatt holnap és hétfőn is zárva lesznek a boltok, piacok és bevásárlóközpontok, csak a benzinkutak, az éjjel-nappali üzletek és az ügyeletes gyógyszertárak tartanak majd nyitva. Pünkösd hétfőn a legtöbb városban nem változik a szemétszállítás rendje, de változik az, hogy aznap sok helyen nem kell majd fizetni a parkolásért. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvények közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: Megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
1: Váci Viktor hozzátette azt is, hogy holnap a munkaszüneti, hétfőn pedig a hét első tanítási napját megelőző munkaszüneti menetrend szerint közlekednek a buszok és a vonatok. Pár úton van a Csík-Somjó Express Erdélybe, a pünkösdi búcsúba, a szerelvény tegnap hajnalban a szombathelyi állomásról gördült ki, majd Győr és Tatabánya érintésével érkezett Budapestre, ahol összekapcsolták a székely gyorssal, és így közlekedik tovább Erdély felé. Amint egy fél kilométer hosszú különvonat, csak nem 1500 zarándokot visz a csíksomjói búcsúra és az ünnepi programokra. Szivárog egy veszélyes anyaggal teli tartály egy kaliforniai üzemben, emiatt több mint 40 ezer embert evakuáltak. Az Orange megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy gyúlékony és nagyon mérgező vegyületről van szó, emiatt már csütörtökön megkérték az üzem körül élőket, hogy hagyják el az otthonukat, de az evakuációs zónát azóta kiterjesztették és jelenleg is vizsgálják a szivárgás okát. A katasztrófavédelem szerint, ha nem sikerül megoldani a problémát, akkor elképzelhető, hogy szétreped a tartály és kiömlik a mérgező anyag, de az is lehet, hogy az egész felrobban majd. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fokot mutatnak a hőmérők, holnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért ha a szabadban töltik a napot, mindenképpen óvják a bőrüket. Hétfőn is folytatódik majd a nyári idő, csak a középső országrészben lehetnek kisebb esők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó hosszú hétvégét, jó pihenést, vagy kitartást kívánok a hétvégi, az ünnepi műszakhoz. 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Startol már is a délelőtt utolsó órája Floridával, de lesz Tupac dal, itt lesz a Mojo, a Halott Pénz és a Backstreet Boys is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. A Backstreet Boys dalával tekerjük vissza az időkerekét a 90-es évekbe. Get Down, az ezredforduló legjobb dalai pedig ma is mixben szólnak. Majd a Night Shift-ben a szombat az R&B és a Hip Hop, úgyhogy 6-kor a házigazda White-ba is ilyen stílusban pakolja a lemezeket. 7 és 8 között a Night Shift lemezjátszóinál Slim Pit.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Várunk mindenkit szeretettel ma és holnap az ingyenes Válbölgyi Fesztiválon Alcsút dobozon. Egész napos zenei, gasztro, kulturális és családi programok lesznek. Sztárfellépők úgy, mint Rúzsa Magdi, a Valmára, a 4-es Street, a Nox, vagy Pápai Joci, és ott leszünk mi is, találkozzunk személyesen Alcsút dobozon, a Válbölgyi Fesztiválon. A legjobb zenékkel és ajándékokkal várjuk a hallgatókat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jót tett a földeknek a múlt heti eső, visszakapja a régi nevét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, ma sok napsütés és 29 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban, az összes csapadék beszivárgott az aszályos talajba. A vízkészlet szabályozását pedig a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi a következő időszakban, eddig 10 millió köbméterrel növelték meg a visszatartott vízmennyiségét, ezt mondta rádiónak Siklós Gabriella, az OVF szóvivője.
2: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész ország. Tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei.
1: NEAK helyett újra OEP. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és újra Országos Egészségbiztosítási Pénztár, vagyis OEP lesz az intézmény neve, ezt jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta a posztjában, hogy az új OEP nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosítóként működik majd. Az intézmény vezetésére pedig Kalóz Zoltán egészségügyi közgazdászt kérte fel. Az OEP neve egyébként 2017-ben változott NEAK-ra. Tovább emelkedett az ESEN is tanulók száma. Az idei tanévben több mint 69 ezren voltak, ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A leggyakoribb diagnózis a súlyos tanulási, figyelem vagy magatartás zavar, emellett sok ESEN is gyerek autista vagy beszédfogyatékos. Az adatok szerint az érintett diákok többsége integrált nevelésben vesz részt, vagyis a hagyományos iskolákban tanulnak. A legtöbb ESEN is gyereket egyébként Békésvár megyében, a legkevesebbet pedig Borsodban regisztrálták. Robbanás volt egy szénbányában Kína északi részén. A detonáció nem sokkal azután történt, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a széndioxid megemelkedett szintje miatt. A nap során 247 munkás dolgozott a föld alatt, állítólag 90-en vesztették életüket, a többieket sikeresen a felszínre hozták. A robbanás okát egyelőre még vizsgálják. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei élőben a Vámvölgyi Fesztiválról.
3: Szép délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, elmúlt dél, úgyhogy jöttem beköszönni, jó étvágyat kívánni az evédelőknek, és egy csodás időt is kívánni, bár ezt már nem is kell kívánni, mert megvan minden, jelentkezünk ma egész délután a Vámvölgyi Fesztiválról, remek programokkal, fantasztikus koncertekkel, de jövök majd a részletekkel, előtte Jessie J-vel indulunk, itt a Domino.
0: 99.

kanyarodni. Rúzsa Magdi, a Valmar, Tideni, Pápai Jóci, a Négyes Street, a Fiesta, ők mind-mind itt lesznek ezen a hétvégén a Vávölgyi Fesztiválon. A héten már ugyebár a Fiesta-ból Csodás Tibivel beszélgettem, illetve tegnap Horváth Tamással, ő is fellép egyébként, és azt is mondta, hogy egy fantasztikus műsorral készülnek majd ma estére a rajongóknak, úgyhogy érdemes ide látogatni, és közben a Best FM-et hallgatni, mert hogy a főszerepben természetesen ma is a legjobb zenék szólnak. Úgyhogy a folytatásban az Aerosmith-szel megyek tovább. Jön az Amazing. Csodás napot önöknek!

0: Bestefem a legjobb zenék, szép délután mindenkinek, egész délután innen jelentkezünk a Vávölgyi Fesztiválról, ahol hamarosan megtelik a nagy színpad előtti tér is, hiszen délután 3 órától majd a Don't Stop the Queen lép a színpadra, 3:45-től a Nox, aztán 7:30-től Horváth Tamás koncertezik, 8:45-től Curtis, és aztán este 10 órától a Valmaré a terep és a színpad. Már most egyébként nagyon sokan gyülekeznek a nagy színpad előtti részen, majd lehet, hogy meg is kérdezzük, hogy kire várnak már ennyire korán, de gyanítom, hogy isteni lesz a hangulat, úgyhogy alcsút dobozon a Vávölgyi Fesztiválon. Már isteni a hangulat, még ide érnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: már is jönnek életünk legjobb zenéi a Best FM-en.
1: Felejthetetlen slágerek a következő órában is. Másodperceken belül délután 1 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig megyünk tovább innen a Vámvölgyi Fesztiválról. Justin Timberlake-kel jön a Sexy Back.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több strand várja a fürdőzőket. Sokan töltik belföldi pihenéssel a hosszú hétvégét. A napos száraz időben ma 29 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Újabb strandok nyitnak ki a hosszú hétvégére. Gyulán, Sárváron, Harkányban, Mogyoródon, Siklóson és Nyíregyházán is mostantól lehet használni a fürdő kültéri medencéit, a következő hetekben pedig az ország valamennyi strandja várja majd a pancsolókat. Sok helyen a nyári szünet kezdetével nyitnak majd ki, és sok helyen addigra fejezik be a felújítási munkálatokat. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Ez szerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel, a kisgyerekekkel utazó körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. A legtöbben két éjszakát töltenek a városokban, és átlagosan 70 ezer forintot fizetnek a szállásért. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvívő rádiónknak elmondta, hogy a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat vagy vadmalacokat látunk, de arra kérnek minket, hogy ne menjünk hozzájuk közel és ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
2: A gidák életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok betegek, sérültek, megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, az édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag. A vaddisznó esetében, hogyha a malac visít, akkor az édesanyja megpróbálja megvédeni, és ilyenkor meg is sérülhet az ember.
1: Rendőrt hívtak a szicíliaiak az ott mulatozó Mick Jaggerre. A Rolling Stones frontembere az egyik kis sziget vendéglőjében ünnepelte egy olasz rendező legújabb filmjének a befejezését. A vendégsereg azonban nagyon hangos volt, és mivel a helyi szabályozás szerint szerdánként tilos zenés mulatságot tartani, ezért feljelentették a társaságot. Másnap híre ment a dolognak, ezután a helyi idegenforgalmi vállalkozók bocsánatot kértek, és arra kérték a zenészt, hogy menjen vissza hozzájuk ünnepelni. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Élőben a Válvölgyi Fesztiválról.
3: Szép délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, elmúlt egy óra is pár perccel. Hogy telik a hétvége önöknél? Remélem, hogy igazán kellemesen. Ha van egy kis idejük, akkor látogassanak ki a Válvölgyi Fesztiválra, mert innen jelentkezünk, és holnap délután is, de 6 óráig biztosan itt leszünk remek zenékkel, és indulunk Justin Timberlake-kel.
0: 99.5 Best

Best FM a legjobb zenék, Majoros Rita vagyok, innen jelentkezünk továbbra is a Vávölgyi Fesztiválról, ahol már hamarosan a kis színpad és a nagy színpad előtti tér is megtelik. Egyébként a kis színpadon éppen most az Alma együttes koncertezik, aztán majd 3:30 Kovácsovics Fruzsina lép a színpadra, de 3:45 Lengyel Johannát hallhatjuk, és aztán este a Fiesta is fellép, úgyhogy isteni lesz a hangulat. Nagyon sokan készülődnek egyébként már most az esti koncertekre, mi pedig jövünk folyamatosan helyzet jelentésekkel. Ide érnek még a Vávölgyi Fesztiválra Alcsút dobozra, de ha a Best FM-et választják, akkor sem maradnak isteni slágerek nélkül, mert hogy a Fájval megyek tovább, jön a Keep on Moving.

0: Best FM a legjobb zenék. Innen jelentkezünk a Válvölgyi Fesztiválról, és sikerült elcsípnünk Csillát, a fesztivál időjósát, szerintem így is lehet őt apostrofálni, aki azt mondta nekünk, hogy ma nagyon-nagyon szuper idő lesz, megközelítjük a 30 fokot, de egyébként holnap pedig egy-két fokkal még melegebbre lehet számítani, úgyhogy aki holnap látogat ki a fesztiválra, szerintem rövid nadrággal és papuccsal nyugodtan készülhet. Ma is fantasztikus időnk lesz, egy-két fáltyol felhőt mondott délutára, de esőre, mint a tavalyi évben egyébként egyáltalán nem kell számítani. Éjszaka is maximum 15 fokig hűl csak le a hőmérséklet, úgyhogy ez egy igazán kellemes, fesztiválozós hétvégi időjárás. És ezek pedig a legjobb fesztiválzenék itt a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM. A legjobb zenék élőben a Várvölgyi Fesztiválról. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék, innen jelentkezünk továbbra is a Vávölgyi Fesztiválról, ahol nagyon nagy a hőség, itt vagyunk a nap közepén, egy picit éppen, hogy elkezdődött a délután, és hát mindenhol egyébként az ország területén elég magasak a hőmérsékletek, úgyhogy tessék vigyázni mindenkinek magára. Ez most egy jel, hogyha valaki ma még nem ivott vizet, mindenképpen egy jó nagy pohárral igyon meg. Menet közben is fontos, húzódjunk le, igyunk megfelelő mennyiségű folyadékot, figyeljünk arra, hogy a napvédelem is nagyon-nagyon fontos, úgyhogy mielőtt elindulunk bárhová egy jó fél órával, azért kenjük be magunkat. Egy kalapot is húzzunk, egy napszemüveget, és akár, ha leindulnak ide a Vávölgyi Fesztiválra, akkor még legyezőt is kaphatnak. Itt nálunk a Best FM kis standjánál, úgyhogy találkozzunk itt. Fantasztikus hangulat, hozzuk hamarosan a sztárokat is. Na meg addig is a legjobb zenéket, úgyhogy jön Sean Paul és a Get Busy.

0: Már is jönnek életünk legjobb zenéi a Best FM-en.
1: Csodás lágerek isteni hangulat a következő órában is itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, és innen jelentkezem egész délután a Válvölgyi Fesztiválról, és ez így lesz a következő órában is. Mindjárt 2 óra jönnek a friss hírek, aztán Jennifer Lopezzel és a Play-el indulunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Enyhült némileg az aszály az esők hatására. Még nem ért véget az influenza szezon. Életnyomaira bukkantak egy ősi kráterben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott vízmennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta el rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei, folyamatosan együttműködnek a civil vízőrzőkkel.
1: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, közölte Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. Hangsúlyozta, továbbra is érvényesül a szennyező fizetelv, vagyis a felelősöknek kell állniuk az ártalmatlanítás és a helyreállítás költségeit. Közben hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag túl lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, miközben az északi a szél sok felé élénk lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei élőben a Válvölgyi Fesztiválon.
3: Szép délután kívánok mindenkinek, elmúlt 2 óra is jönnek a legjobb zenék a folytatásban is itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, innen jelentkezünk ma a Válvölgyi Fesztiválról, interjúkkal, remek hangulattal, isteni fellépőkkel, eszemiszommal. Most pedig Jennifer Lopez-zel indul az óra, jön a Play, szép hétvégét kívánok, szép hosszú hétvégét mindenkinek.
0: 99.5.

0: Veszetem a legjobb zenék, itt vagyunk a Válvölgyi Fesztiválon egész délután, és hát sikerült elcsípni itt a backstage-ben Curtis. Hello!
1: Sziasztok, köszöntöm a rádió hallgatóit, hát őszinte leszek, én nagyon-nagyon izgatott vagyok, és nagyon-nagyon várom az estét. Nem tudom, hány éve szeretnék itt lenni, soha nem jött össze valamiért, hogy föllépjünk. Most a saját zenekarommal itt lehetünk, már most gyűlik a tömeg. A hangtechnika tökéletes, a színpad tökéletes, és azt gondolom, hogy a rajongók is tökéletesek lesznek. Ez elképesztő hétvége lesz, nagyon várom.

0: Hogyha azt érzékeltem volna egyszer is, hogy baj történt, akkor nyilván nem csinálnám ezt, nem vagyok katasztrófa turista, hanem látom, hogy az emberek is örülnek ennek, meg én is örülök, hogy végre jó idő van, elindult a szezon, együtt lehetünk az emberekkel, és zenélhetünk, bulizhatunk, ránk fér.
1: Még csak talán egy hete jelent meg az új dalod, A város lassan ébred. Milyen volt a visszajelzés, hallhatjuk-e ma például ezt a dalt?
0: Természetesen, ma debütál élőbe, és ráizgulok az új dalokra, de hát tökéletesen lejátszott a zenekar, most már csak egy normális frontember kéne. Nagyon jó a fogadtatása, a spoti nagyon jól pörög, szóval szeretik az emberek, ez a lényeg.
1: Van olyan dalod, ami egyébként élőben egy fesztiválon teljesen másként szól, vagy neked olyan érzés, mint mondjuk egy klubkoncerten? Van ilyen különbség?
0: Hát próbálunk a Demko Matyival, a zenei vezetőjével mindig ugye olyan megfejtést találni, ami nyilvánvalóan ugye az eredeti dal a stimmel, de azért mégiscsak egy új hangszerelés, és én imádom az összeset pont ezért. Szóval az élő zenére rappelni, vagy előadni, az teljesen más, mint amikor benn vagy egy steril stúdióba. Meg hát eleve mondom a légkör, az, hogy itt vannak az emberek, feled éneklik a dalokat. Én már most stengben vagyok, szóval én már reggel 6 valamikor keltem, és én azóta már tűkön ülök, hogy induljon a buli.
1: És hát ugye még azért van egy kis pihenői idő, viszont ahogy láttam nyáron nincs nagyon pihenő, elindult a szezon, mi vár rád még?
0: Minden. Hát minden is, igen, én mindig az adott hetet nézem, hála Isten vannak nálam okosabb emberek, mint a turnémenedzser, és akkor mindig az adott hetet nézem, de én azokra viszont mindig felkészülök, szóval ezt a fesztivált is végigpromóztam, végigtoltuk a videókat, az összes nagy fesztiválon ott leszünk, ahol buli van és ahol szeretnék, ott mi ott leszünk idén is.
1: Nagyon-nagyon köszönjük, mi pedig akkor természetesen itt a Best FM-en egy Curtis dallal megyünk tovább.

0: De ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma az egész országban telítettek az utak, nagyon sokan megkezdték a hosszú hétvégét. Az M1-es autópályán Budapest felé, Tatabánya és az M0-as autóút közötti kiépített terelésben helyenként több kilométeres torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban. Úgyhogy aki autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M7-esen Letenye felé, de talán ezen nem is mondok újdonságot, szintén erős a forgalom. Török Bálint és Martonvásár között is szakaszosan lassult torlódik a kocsisor. Ha bárkinek útinfója van, megköszönöm, ha megírja. 0620 55 55 155 a számunk. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Száguldó csillag, csak lenehess. Nem lehet mindig minden egyenes.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Innen jelentkezünk egész délután a Válvölgyi Fesztiválról, Alcsút dobozról, viszont természetesen egész délután a legjobb zenéké a főszerep itt a Best FM-en, a 90-es, 2000-es évek legnagyobb kedvencei, és hát ebből kihagyhatatlan az ausztrál énekesnő Sia, aki egy különc popstárnak indult az elején, de igazából a furcsa parókáival csak azért takarta el a szemét, hogy egyáltalán ne lehessen az a tipikus celeb. Ő mindig arra figyelt, hogy inkább a dalaira, a szövegeire, a mondani valójára figyeljenek, és ne rá. Úgyhogy Sia érkezik a folytatásban a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Pünkösdváró ökumenikus istentiszteletet tartottak az Egri kórház kápolnájában. A dobogóért küzd az Egri férfi kézilabda csapat, indulnak az elővágták. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Pünkösdváró ökumenikus istentiszteletet tartottak az Egri kórház irgalmas rendi kápolnájában. Az esemény különleges jelentőséggel bírt, hiszen hosszú évtizedek után ismét lehetőség nyílt arra, hogy a kápolna közösségi és lelki találkozó helyül szolgáljon a dolgozók, a betegek és a hozzátartozók számára, hangsúlyozta honlapján az intézmény. Az egybegyülteket Stankovics Éva főigazgató köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a gyógyítás nem csak a test, hanem a lélek támogatását is jelenti. Az istentiszteleten a római katolikus, református, baptista, valamint görög katolikus papok és lelkipásztorok közösen szolgáltak. Az áróimádságot pedig Maszárovics Zoltán orvosigazgató helyettes mondta el. Az alkalom a hit és az összetartozás fontosságát erősítette meg, a kórház vezetése pedig köszönetét fejezte ki a támogatásukra létrehozott alapítványnak az épületrész szépítéséért és rendbetételéért. A fővárosban vendég szerepel az Eger férfi kézilabda csapata a bajnoki hajrában. Padla József edző tanítványai remek tavaszi formájuknak köszönhetően a tabella harmadik helyéig meneteltek, így az utolsó két fordulóban reális esélyük van az éremszerzésre és a feljutásra is. A mai ellenfél a már bennmaradó Pler Budapest U21-es csapata, amely ellen céltudatos játékkal győzhetnek az egriek, írja Heol. Ma indulnak az idei elővágták, a tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők az október 3-ai 4-ei Szilvásváradi Nemzeti Vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapat tagjától.
3: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. A legkisebbeket külön szedtük a kicsit nagyobb kishuszároktól, így lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a huszárgyerekek, akik 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kishuszárba, mert nagyon sokan vannak szerencsére az utánpótlásba, a huszárgyermekeknél pedig 16 induló. Jó lesz Szilvásváradon.
2: És most néhány szó az időjárásról. Egészen nyárias már az idő, Egerben jelenleg 25 fokot mérhetünk, szinte sehol sem zavarják felhők a napsütést. Éjszaka is ilyen derült lesz felettünk, az ég 12 foknál lejjebb azonban már nem hűl a levegő. Holnap napközben pedig még a mainál is melegebb lesz, 28 fokon tetőzik majd a hőmérséklet, a jövő hét elején pedig már a 30 fokot is elérhetjük. Utána picit enyhül a meleg, de csapadék nem várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. Egy darab felhő sincs az égbolton, legalábbis arra felé, amerre én nézek. 26-27 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben, és lesz ennél még melegebb. Hozom a részleteket, meg a dalokat, itt van Robin Schulz elsőként.
0: 100,7 Best

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Gyönyörű szép napsütés, 26-27 fok itt Egerben, a szél itt van velünk, és itt is lesz a következő napokban. Nagyon nagy változások nem lesznek, annyit látok, hogy szél és UV-sugárzás, erre hívják fel sok helyen a figyelmet, és elmondják azt is, hogy szerdán tetőzik majd a meleg, a kánikula, az idei első kánikula. Bekeményít ez a bizonyos hőkupola. Szerdán lesznek helyek, ahol 33-34 fokig emelkedik a hőmérséklet. Ez lesz az év eddigi legmelegebb napja. A nyárias idő nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki, hanem még kedden és szerdán is. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve pünköst hétfőn már itt nálunk is meghaladhatja a 30 fokot. Szerdán pedig jön az év eddig legmelegebb napja, ezt követően még rátesz egy lapáttal a meleg. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz, egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja is. Az említett hidegfront, mert hogy ilyet is mondanak, hogy érkezik majd egy hidegfront, az valamikor szerda délután érkezik. Nem itt nálunk Egerben, az észak-nyugat felől éri el majd Magyarországot, viharos szél kíséretében. Csapadékot se biztos, hogy hoz magával ez a front, mert az ország nagy részére nem mondanak, inkább ott az észak-nyugat

Mondom, mert eddig csak úgy volt, hogy dél meg 2 óra, aztán jött a 11 és 3 óra, egyre veszélyesebb a napon lenni, és egyre többen fordulnak orvoshoz azzal, hogy különböző elváltozások vannak a bőrükön. Köszönhető ez annak, hogy nem használnak napvédőkrémeket, és nagyon sokat tartózkodnak rossz időben a napsütésben. Vigyázzanak magukra, és vigyázzanak másokra is. Gondolok itt az idősebbekre és a gyerekekre. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, addig jöjjön a Flip the Script, itt van a YouTube mi a bestem.

0: 15 óra 39 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Jönnek az ismerősök innen Egerből és a környékből. Köszöntjük az ünnepelteket. Sokan vannak, érdemes fülelni és figyelni. És akkor kezdjünk a névnaposokkal. A Dezsőket Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. A Dezsőket, a Dezsiket bármit is csinálnak, teknőst néznek, horgásznak, éppen pihennek valahol, vagy dolgoznak. Nagy-nagy pusszantás nekik. Egy latin eredetű név, a Dezső, a Deiderius névből jön, a jelentése kívánt, áhított, óhajtott gyermek. Harmóniára törekszenek, konfliktusokat mindig elkerülik, vagy próbálják elkerülni, nyugalmat teremtenek maguk körül, nagyon fontos számukra az állandóság. Ma ünnepelnek még a Renáták is névnapot, latin eredetű név, a Renátus, férfi név, női párja. A jelentése újra születik, újra keletkezik, nagyon nehezen barátkoznak, visszahúzódóak, sokszor magányosak, nem szeretik a feltűnést, a hivalkodást, a fő erényük a szerénység. Ezt mondja a számmisztika Renáta név elemzése után. Ma még névnaposok Dés, Dézi, Dezsér, Dezsider, Norma, René, William és Vilmos nevű kedves hallgatóink is. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig, az év 143. napján. A kutyusok közül a Colos és a Kontra nevűek, a cicák közül az Al Capone és a Csámpás nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Kifli nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok, még mielőtt elárulom, hogy kik ünnepelnek, nézzük, hogy mi jellemző azokra, akik május 23-án látták meg a napvilágot, az ikrek csillagjegyben vagyunk. Az erényei közé tartozik, hogy nagyon energikus, erős és bátor emberek. A hibáik, hogy elég szőrszál hasogatóak. Néha azt is mondják, hogy olyan sótlanak tudnak lenni. Egészségi állapotuknál a fejfájás az, ami többször előfordulhat, sajnos migrénnel társulva, ízületi gyulladást is ír a nagykönyv, a hivatás munka résznél pedig az áll, hogy nagyon szeretnek felfedezni. Olyan munkát kellene választaniuk, ami ezzel kapcsolatos, koreográfusnak is kiválóak, és nagyon jó táncos lábúak. Ezt is írja a nagykönyv, és akkor nézzük, hogy kik ünnepelnek a mai napon születésnapot. Matis Csabit Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, remélem, hogy már hall bennünket, itt van valahol Eger közelében, sok-sok puszi neki, Isten éltessen sokáig. Ma van Molnár Farsang Mónikának is a születésnapja. Mónikám, minden szépet és jót, kerti parti, mi történik nálatok? Sok puszi. Lőrinc Juditról se felejtkezzünk el, ő is a mai nap szülötte. Druszám, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig. Bozsik Tündének is ma van a születésnapja. Tüncikém, minden szépet és jót neked. Hódosi Krisztina is május 23-án látta meg a napvilágot. Neki is nagyon sok puszit küldünk. Három picurral valami buli beindult már. Halmai Alicének is ma van a születésnapja. Minden szépet és jót. Budai Tünde is a mai napon született. Neki is jó egészséget. Akárcsak a thaiboxos bajnokunknak, Nagy Ádámnak, az Ádám Borics Fit & Fight Akadémia tulajdonosának. Nagy-nagy puszi. Sok erőt neked. Kovács Gergő is május 23-án született, Isten éltesse sokáig. Ma van a Bernát ikreknek is a születésnapja, Ricsinek és Roninak. Egy nagy-nagy pusszantás, a buli már remélem, hogy nagyban tart. Veres Jucát is Isten éltesse sokáig, Sirokban. Hogyha valaki arra jár, akkor a kis fülét húzogassa meg neki. Ugró Mária is május 23-ai. Jó egészséget! Ma van Pázmándi Gábornak is a születésnapja. Minden szépet és jót! Dobos Dénesről se felejtkezzünk el. Nagyon jó egészséget, Déneském! Sipos Sándor is a mai nap szülötte. Neki is nagy-nagy pusszantás, és a Dopamin Juice Bar tulajdonosa is, születésnapos Kis Imre. Őt is lehet köszönteni, ha bárkit kihagytam volna, jelezzék. Jön a Unique, előtte pedig Regen Bomben itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Pünkösdi hosszú hétvége az Egri Várban holnap és holnap után, vasárnap és hétfőn. A minden évben népszerű egésznapos programok mellett, mint a játszóház és a kézműves foglalkozások, idén is helyet kapnak a családi játékok, mint a Sebő Álma és a Vár új interaktív kalandkönyve, a Kövi Kaland. Ezen kívül lesz élőszavas mesélés Beával, az Egri Vár hős asszonyával, a Tulipánból lett királyfi, vitézi próba, óriás kirakó, célbadobás és memóriajáték, tehát ezen túl pedig ott vannak a fegyverbemutatók és a tárlatvezetések a pünkösdi hétvégén. Ez mind-mind megtekinthető, kipróbálható, játszható. Ez volt a programajánló. Jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Hiányosságokat találtak egy egri műemléképületnél. Megkezdődött az egynyári virágok kiültetése, növelt kapacitással készül a máva hosszú hétvégére. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Lezárta a Bródy utca 4 szám alatti Fazola őzház ellenőrzését az állami számvevőszék, ami több hiányosságot is feltárt az ingatlan állapot megóvásával, dokumentálásával és műemléki kezelésével kapcsolatban, írták a város hivatalos oldalán. A jelentés szerint nem álltak rendelkezésre hosszú távú fenntartási tervek, hiányos volt a műemlékvédelmi kötelezettségek teljesítése, és az épület állapotromlását sem sikerült megállítani. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy nem a közöny, hanem a szűkös anyagi források okozzák a gondot, önerőből ugyanis képtelenség megmenteni az ingatlanokat. A város vezetése folyamatosan keresi a pályázatokat és a befektetőket, amire jó példa a korábbi Kepes központ értékesítése is. A történelmi örökség hosszú távú megőrzéséhez azonban szerintük elengedhetetlen lenne a külső állami és műemlékvédelmi támogatás. Megkezdte az egynyári virágok kiültetését a városgondozó cég Egerben, a fagyos szentek elmúltával 30 helyszínen frissítik fel a közterületeket. Az Eger patak támfalához több ezer növény került, de virágdíszt kap három híd és az Eszterházi tér is. A klímaváltozás miatt a szakemberek több ponton szárazságtűrő, évelő fajtákat is telepítenek a könnyebb gondozás érdekében, közölte a város. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, a férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készen létben. A kapacitás bővítés a vármegyeszékhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érinti, tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor szóvivő.
4: A már most érzékelhető megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
3: És most néhány szó az időjárásról. Egészen nyárias már az idő, Egerben jelenleg 25 fokot mérhetünk, szinte sehol sem zavarják felhők a napsütést. Éjszaka is ilyen derült lesz felettünk, az ég 12 foknál lejjebb azonban már nem hűl a levegő. Holnap napközben pedig még a mainál is melegebb lesz, 28 fokon tetőzik majd a hőmérséklet, a jövő hét elején pedig már a 30 fokot is elérhetjük. Utána picit enyhül a meleg, de csapadék nem várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Vigyázzanak a kisasszony temetőnél, ott a nagy kanyarban, ugyanis fel van marva az aszfalt. Vannak táblák, de azért óvatosan. Kezdünk, itt van Rihanna és a Rude Boy című dal elsőként.
0: 100,7 Best

5 perccel vagyunk fél öt előtt, 100,7 Best FM a legjobb zenéig. Megnövekedett a forgalom a Tiszató környékén is, és van sebességmérés is, ráadásul Dormánd belterületén, 0-20-355-65-55-ös, hogyha bármit tapasztalnak az utakon, írják meg. Jön a US Free, itt a Besten.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Biztonságosabbá válik az egyik legforgalmasabb gyalogátkelő hely itt Tegerben. A tervek szerint augusztus végére készül el a Barkóczi utca 7-es szám előtti, ott a buszpálya udvar környéki gyalogátkelő hely, amely jelző lámpás lesz. A fejlesztés részeként egy úgynevezett beszélő jelzőlámpát is telepítenek, amely hangjelzéssel segíti a vakok és gyengénlátók biztonságos közlekedését. A rendszer külön jármű érzékelő Doppler radart is kap, amely figyeli a forgalom intenzitását, így még biztonságosabbá és korszerűbbé válhat az átkelés, olvasható Wagner Ákos polgármester úr oldalán. Nem sokára jövünk Autómentős Ferikével, ha bármilyen információjuk van az utakról, 0620-355-6555-ös írjanak. És akkor újból dalok, jön a Cardinal Official és Akon közöse.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Pünkösdi hosszú hétvége az Egri Várban holnap és holnap után, vasárnap és hétfőn. A minden évben népszerű egésznapos programok mellett, mint a játszóház és a kézműves foglalkozások, idén is helyet kapnak a családi játékok, mint a Sebő Álma és a Vár új interaktív kalandkönyve, a Kövi Kaland. Ezen kívül lesz élőszavas mesélés Beával, az Egri Vár hős asszonyával, a Tulipánból lett királyfi, vitézi próba, óriás kirakó, célbadobás és memóriajáték, tehát ezen túl pedig ott vannak a fegyverbemutatók és a tárlatvezetések a pünkösdi hétvégén. Ez mind-mind megtekinthető, kipróbálható, játszható. Ez volt a programajánló. Jönnek a hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Hivatalosan is a város tulajdonába került a volt Egri laktanya. Ismét nyitott szertárkapuk gyermeknap alkalmából. Érdekelheti mostanában a fogyasztóvédőket a féktisztító szpré. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. Hivatalosan is Eger tulajdonába került a volt laktanya területe, ami 20 év után nyitja meg az utat a városvezetés előtt a fejlesztésekre. A település egyik legnagyobb és legértékesebb ingatlana hosszú ideje kihasználatlanul állt, ám a tulajdonos váltással most már helyben dönthetnek a sorsáról. A városvezetés közleménye szerint ez óriási lehetőséget és egyben hatalmas felelősséget is jelent Eger számára. A következő időszakban olyan hasznosítási és fejlesztési terveket keresnek a döntéshozók, amik valóban az itt élők érdekeit szolgálják, és új életet adnak a történelmi jelentőségű területnek. A lakosok és az érintettek megnyugtatására közölték, hogy a területen jelenleg működő bérlők maradhatnak. Az őrzésvédelem továbbra is biztosított, így az egykori laktanya működése folyamatos és zavartalan marad a tervezési fázis alatt is. Ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a gyermeknapi hétvégén. A hivatásos és önkéntes egységek próbariasztásokkal, különleges eszközbemutatókkal várják a családokat, a kicsik pedig a tűzoltó ruhát is felpróbálhatják. A programhoz az Egri Tűzoltó Múzeum is csatlakozott, ami ingyenes nyitvatartással és egy igazi tűzoltóautóval fogadja a vendégeket, közölte a katasztrófavédelem. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők, újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, mondta rádiónak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási közelzettségre vonatkozó előírásokat is.
3: Északon már kopogtat a nyár, a hosszú hétvégén minden adott lesz a strandoláshoz. Az időjárás részleteiről a következő másodpercekben lesz szó. Egészen nyárias már az idő, Egerben jelenleg 25 fokot mérhetünk, szinte sehol sem zavarják felhők a napsütést. Éjszaka is ilyen derült lesz felettünk, az ég 12 foknál lejjebb azonban már nem hűl a levegő. Holnap napközben pedig még a mainál is melegebb lesz, 28 fokon tetőzik majd a hőmérséklet, a jövő hét elején pedig már a 30 fokot is elérhetjük. Utána picit enyhül a meleg, de csapadék nem várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Na, nagyon magas kategóriában volt már az UV index, jelen pillanatban, ha mérsékeltben van, holnap is erős UV sugárzással kell számolni, csak óvatosan a napozással kezdünk. Itt van a Rio elsőként.
0: 100,7 Best FM.

17 óra 23 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Elsőfokú figyelmeztetés van a Tiszatónál, ahol egyébként az élő Tisza vízének hőmérséklete 19,5 fokos. Azoknak mondom, akik tervezik a következő napokban, hogy meglátogatják, horgászni, vagy akár fürdeni egy picit, hát még azért hidegnek mondanám, de jó idő van, szép idő van, és ez csak melegedni fog. Jön a Bonbon és a hétvégi királylány, most pedig itt van Robert Miles és a One and One a 100,7-en.

0: Nagyon kellemes szombat délutánt mindenkinek, 5 perccel 3:45 előtt jön a mozi műsor, melyek azok a filmek, amelyeket ma még megnézhetünk. Szaladni kell, mert este 6 órától kezdődik, de este 8 órától is vetítik a Mandalóri és Grogu című akciókaland skifit, ez egy 12 pluszos film. Este 8 órától látható az a horror, amelynek címe Utazó, és 20 óra 30 perctől Az ördög Prádát visel, ez már a második rész, ez egy romantikus vígjáték, egermozi.hu, itt találjuk a további részleteket, a tartalmakat, mert a pünkösdi időszakban is nyitva van a mozi, és vannak mesefilmek is, érdemes ellátogatni az oldalra és megnézni. Jön ATB és a Let You Go itt a 100,7-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift minden este 6 és 8 óra között, minden nap más és más stílusban. Ma R&B dalokat hallunk, az első órában Whiteboy-tól, a másodikban pedig Slim Fit-től. Én pedig megyek, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen Alcsútdobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsútdobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Open, come on.
2: Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Helyreállították a vasúti tájegynyománál. Nyomoznak a tiszaújvárosi robbanás ügyében. Újra lesz országos egészségbiztosítási pénztár. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok gyománál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lőkösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentőhelikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvénye megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A helyreállítás azonnal megkezdődött, és már másnap megindulhatott a forgalom az egyik vágányon. A szakemberek végül mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A MOL és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A vállalat szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és újra országos egészségbiztosítási pénztár lesz az intézmény neve, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, hogy az új OEP nem egyszerű kivizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosítóként működik majd. Az intézmény vezetésére pedig Kaló Zoltán egészségügyi közgazdást kérte fel. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: 8-10 nagylány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
1: Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, miközben az északi a szél sok felé élénk lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hip-hop és R&B, ez adja mindig a szombat esték gerincét a Nácsi első két órájában 6 és 8 óra között, de azért egy picikét a soulra, meg a funkra rácsúszunk, akkor sem fog senki megsértődni. Hát, hogy rácsúszunk-e majd, az mindjárt kiderül. 6-7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a Nácsi.

0: boy.
1: Eszközlünk egy nagyon gyors helycserés támadás, de tényleg csak a helyek változnak. A zene és a stílus meg a flow, az marad ugyanez. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, csak a következő órában már Slim Fittel a lemezjátszók mögött, úgyhogy abban a pillanatban, hogy helyet cseréltünk, ő veszi át az irányítást, és ő pakolja a 90-es és a 2000-es évek legjobb hip-hop és R&B darabjait még egy órán keresztül itt a Besten a Night Shift-ben, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Dohánymaffiát számolt fel az adóhatóság. A Balatonnál pihennek a legtöbben. Fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejér vármegyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le, ennek értéke csaknem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat őrizetbe vettek. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Lannert Judit úgy fogalmazott, az a cél, hogy a magyar közoktatásban ismét a gyerekek és a pedagógusok kerüljenek a középpontba. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derül ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Eszerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel. A kisgyerekekkel utazók körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
1: Holnap igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi észak-keleti szél több felé megélénkülhet, délutára 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: It's a love that no one will understand unless they're in it, you know what I mean? Na, rajta maradtál a Sean Paulon?
4: A Sanya Pálon.
3: Sanda Pál.
4: Azaz.
3: Sanda Pál. Jó volt?
4: Jó volt, nagyon nagy buli volt.
3: Jó van, na, mindjárt beszélünk róla akkor, de most akkor beszélés előtt, helyett, előtte zenélés.
4: Jó.
3: Most te csak egy gyorsan, tehát ide ugrottál valahonnan, ugye? Ahol mész vissza.
4: Én itt a Petőfi lábától jöttem.
3: A hajón?
4: A hajón.
3: Egy kis délutáni?
4: Délutáni
3: hip-hop. Ez jó, az működik?
4: Jó, működik. Nagyon jó, nagyon jó hangulat.
3: Jó, akkor nem tartalak föl, akkor gyorsan nyomd ezt az órát, ezt engedlek vissza. Na, azt én fitelemez játszok meg a hip-hop és R&B 8-ig.
0: Hello, hello.

0: Slim Fit. Gondolom volt ez is.
1: Hogy nem?
0: Minden volt. Minden is.
1: Minden is volt, nagyon jó, mert voltak olyan dalok, amiket így megfesztiváloztak.
0: Az
1: tehát, hogy újra hangszerelték, és tök jó volt.
0: Bocsánat, mi volt? Rendes full zenekar, ugye? Tehát nem ilyen megúszós, hogy egy DJ,
1: igen,
0: és
1: igen,
0: akkor...
1: Igen, volt DJ, meg volt Hypember, majdnem mást mondtam. De az volt a fura, hogy a két táncosnő elő volt, az tök jó, és igazából tök jó hangulatot csináltak, meg tök jó mozogtak, viszont a zenekar meg be volt dugva hátra, teljesen hátra, és a DJ volt középen kiemelve, és két oldalon volt maga a zenekar. Jó, a letfalon lehetett látni a zenekart, meg hogy mit csinálnak, de én nekem olyan fura volt, hogy ilyen nagyon el voltak dugva.
0: De csak mondjuk az összes énekesnőt, énekest, rappert, aki addól csinálta a fiteket, azt hogy oldották meg? Bejátszották, vagy volt énekes csak,
1: bejátszották, és ugye a lett falon ment a klip hozzá.
0: Aha, ja, tehát akkor nem egy jó hangú énekesnővel oldották meg az összes...
1: Nem, minden az eredeti hangi, mindenki az eredeti hangján szólalt meg, de az mondjuk egy vicces volt, ugye, hogy elhozták elé az Innát, és akkor az Inna igazából az appot lenyomta a saját sessionjébe a Sompolnél.
0: Amit ugye a Sompollal együtt csinált, igen?
1: Igen, és a Sompoll nélkül, de a Sompoll ment HD-ről, tehát, hogy ez így... furcsa volt, de amúgy az Inna is jó hangulatban telt már, aki szereti az ilyen zenét.
0: De az nem te vagy.
1: Ez nem én voltam, igen, de amúgy el voltunk addig is.

0: Slim Fit.
1: Na, mennyire kopott a memóriád a Sean Paul koncert alatt? Mennek-e még az elérhetőségek fejbe?
2: Ja, www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com/DJ Slim Fit.hu és a Facebookon keressétek a Best FM Night Shiftet.
1: Meg az Instán is. Te hogy állsz a mixek migrálásával YouTube-ra?
2: Nem lesz migrálás,
1: nem lesz, nem
2: mert 800 fölött járok.
1: Jó reggelt kívánok, látod?
2: Ez mondtam a múltkor is.
1: Ami, hát egyrészt meg, hát amikor az ember rendesen tölti fel a mixeket oda, ahol az emberek várják, akkor az egyébként csodákat tud tenni.
2: Igen, már kitöröd fel.

0: Ez a Night Shift minden szombaton Slim Fittel és a legjobb R&B zenékkel a Best FM-en.
1: Na jó, előre szólunk mindenkinek, hogy jövő szombaton most kivételesen én leszek igazoltan távol. Úgyhogy igen, a Puskásban fogok zenélni, lesz valami meccs.
2: Ja, értem.
1: Jó, úgyhogy természetesen mix nélkül nem hagyunk senkit. Ugyanúgy hip-hop és R&B lesz a menő 6-tól 8-ig itt a Best-en.
2: Menők vagyunk.
1: Velem az első, Slim Fittel a második órában. Jó, de csak ilyen lightosan duma nélkül fogjuk bőrgetni.
2: Rába letoljuk, illetve aki még ráér most, az siessen le a Petőfi hídlábához, illetve holnap pedig a Széchenyi hídlábánál.
1: Vasárnap is?
2: Igen.
1: Azt, az is ilyen daytime?
2: Nem, az éjszakai lesz, hát pünköst van.
1: Ja persze, pünköst. Hát nem is felejtettem. Jó, akkor hát akkor, aki most itt kedvet kapott és folytatná, akkor itt lehet. Szabikám, köszi szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Jó bulit estére.
2: Sziasztok.
1: Meg holnapra. Hello, hello.
2: Kösz, ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Marad a napsütés, akár 33 fok is lehet. Enyhült némileg az aszály az esők hatására. Életnyomaira bukkantak egy ősi kráterben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott vízmennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta el rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a Tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság.
1: Lemondott az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bájerné Matusovics Andrá döntését elfogadta az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, az új vezető személyéről már döntés született, kinevezése még ebben a hónapban megtörténhet. Az új főigazgató egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes körű átvilágítása lesz, különös tekintettel a vérplazma felhasználás rendszerére és az esetleges visszaélések feltárására. A miniszter szerint az átadás átvétel szakmai és korrekt módon zajlik majd. Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag tó lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, miközben az északi a szél sok felé élénk lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem minden rendben, és remélem nagyon örültök, hiszen hosszú hétvégénk van, bizony, hétfőn sem dolgozunk, úgyhogy ennek örömére hozom a legjobb zenéket, J-Lo kezd nálunk, ez a Love Don't Cost a Thing.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en, Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: meg felejthetetlen slágerek. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

Put down the. What's up, huh? What's up, huh?

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön most az a hölgy, aki hát szó szerint adott témát a rajongóknak, hiszen nemrég egy amerikai étteremben egy késsel rohangált, és hogyha minden igaz, akkor úgy ugatott, mint egy kutya. Ő nem más, mint Britney Spears, persze nagyon gyorsan a menedzsmentje a védelmére kért, hogy ő ugyan nem rohangált, hanem csak egy hamburgert akart félbevágni, plusz egy sztorit mesélt, amiben a kutyáját próbálta meg imitálni, tehát nem ugatott és nem rohangált késsel, vagy mégis egy a lényeg, hogy Britneynél nagyok a bajok. Viszont régen csinált nagyon jó zenéket, most például jön tőle a Crazy!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a frontember Caleb Followville elmondása szerint a dalt turnézás közben írta, amikor egy műtét utáni gyógyszeres kezelés és alkohol hatása alatt érzelmileg a mélyponton volt, amikor a Could You Somebody szükségem lenne valakire sor eszébe jutott, még maga sem tudta pontosan, hogy egy konkrét személyre, az otthonára vagy éppen Istenre gondol. Na ez a kemény. A kezdetben félt megmutatni a zenekarnak, mert túlságosan popposnak és nagyszabásúnak tartotta, de a gitáros Matthew ösztönzésére végül felvették, és milyen jól tették, jön most a Kings of Leon, ez a Use Somebody!

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, a kis lemez egy hatalmas média nyilvánosságot kapott annó, mert hogy elindult egy chartháború az Egyesült Királyságban. Közvetlenül Victoria Beckham legelső Spice Girls utáni szóló kis lemezével, az Out of Your Mind-nal versenyzett az első helyért, és hát mit ad Isten, meg is szerezte. Ezt kérem szépen Spiller és Sophie Alice Baxter közöse, a Groove Jack.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bár a következő dalt sokan Sólámához kötik, valójában egy feldolgozás. A számot Tom Snow és Nan O'Brien írta, és először Turley Richards rögzítette 1979-ben. Sólámá verziója közvetlenül a legendás jazz és R&B énekesnő Randy Crawford 81-es sikeres feldolgozásán alapul, és hát őszintén szóval nagyon, de nagyon jól sikerült. Én már indítom is!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Ősszel érkezhet támogatás a nyugdíjasoknak. Helyreállították a vasúti pályát nyománál. Szokás volt pünkös koracucorkázás is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a támogatás összege a nyugdíj mértékétől függene, a kisebb ellátásból élők magasabb összeget kaphatnának. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, miközben folytatódnak az uniós forrásokról szóló tárgyalások. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését és költségkereteit, felülvizsgálnák a diplomaútlevelek rendszerét, valamint átalakítanák a végrehajtási és közjegyzői rendszert is. Augusztus 20-ára pedig teljes képet ígért az ország pénzügyi helyzetéről. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok Gyománál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lökösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentő helikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvény a megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A szakemberek mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A múl és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentők kendere.
1: Holnap igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délután 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás szombat estét kívánok, megpakolva jó érzéssel, pozitív hangulattal, és persze a legjobb zenékkel, amiből aztán lesz bőven, most például Rihanna, Jay-Z és Chris Brown kezd, ez az Umbrella.
3: Ez a Night Shift,

0: A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az eredeti dalt a világhírű skót énekesnő Annie Lennox írta, és saját maga is rögzítette. Lennox később felajánlotta Whitney Houstonnak, aki teljesen áthangszerelte kis és sötétebb elektronikusabb verzióból egy hatalmas energiájú gospel-el fűszerezett dance-pop slágert alkotott. Én pedig hátradőlök és élvezem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Hobasztánk tagjai először nagyon aggódtak, hogy a következő dal hát nagyon, de nagyon nem illik az attitűdjükbe, mert hogy egy érzelmes, szerelmes szerzemény, és hát úgy látták, hogy a szám túl lágya a korábbi keményebb post-grunge hangzásukhoz képest. Na, viszont megpróbálkoztak vele, adtak neki egy esélyt, és milyen jól tették. Jön a The Reason!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy olyan sláger, ami pontosan arra akarja felnyitni az emberek szemét, hogy tele van a világ képmutatással, és olyan emberekkel, akik szembe mosolyognak, viszont ha megfordulunk, egyből hátba szúrnak minket. Avril Lavigne ez nagyon jól feldolgozta, jön a Complicated.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, Lenny Kravitznél megszoktuk, hogy viszonylag spontán ember, és a következő dal is teljesen spontán született. Kravitz épp az új albumát keverte a stúdióban, amikor egy új erősítőt tesztelt. Elkezdte játszani a dal alapjául szolgáló ikonikus gitárriffet, és a ritmus annyira megtetszett neki, hogy azonnal felénekelte rá a szöveget. És milyen jól tette, mert körülbelül emberek több százmillióinak okozott ezzel örömet. Jön a Fly Away!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Csökkenhet a politikusok fizetése, dohánymaffiát számolt fel az adóhatóság, fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb összegű támogatást kaphatnak. A kormánya mellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák a többi között a végrehajtási rendszert is. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejérvár megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le, ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat vettek őrizetbe. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket. A kutyákat is csak pórázva vezessük az erdőben.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtődni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
1: Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs fáradtság, nincs megállás és nincs lazsálás, hiszen tele vagyunk nagyon jó zenékkel, amit én sorba le is játszok itt mindenkinek. A Matchbox 20 Cast, ez a How Far We Come. Na, gyerünk!
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenékült mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor megbeszéljük, kit kell holnap felköszönteni névnapja alkalmából. Eszter és Eliza névnapam, ettől függetlenül fel lehet még köszönteni a Hankákat, a Jaminákat, a Simeonokat, a Simonettákat és a Vanessákat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, tudod, mit kell tenned. Most pedig jön nálunk a Red Hot Chili Peppers, ezt kérem szépen, az Other Side.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik Armin van Helden és a My a DJ, aki mesterien nyúlt a diszkó és a funk elemekhez. Csinált egy dalt, ami lüktető basszusra épül, energikus house ritmussal van megáldva, és egy nagyon komoly fűrbe mászó refrénnel, és hát a 2000-es éveket szó szerint leuraltam. Úgyhogy jön a My.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennél a dalnál mélyített a hangján először Segi, és annyira megtetszett a rajongóknak, a hallgatóknak, a zenekedvelőknek, hogy szó szerint követelték, hogy maradjon meg ez a stílus, annak ellenére, hogy ő maga mondta, hogy nagyon kényelmetlen, mert kikészíti a torkát. De ez van, ilyen az, amikor az embert szeretik. Jön a Hey Sexy Lady!

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik Coolio egyik legnépszerűbb és legbulisabb funk rap slágere, amely 1996 márciusában jelent meg a négyszeres platina lemez Gangsta's Paradise albumon. Mondjuk ez nem csoda, hogy ilyen jól sikerült. Na, jön a 1, 2, 3, 4!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 10 óra után is Best FM a legjobb zenéket mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs fáradtság, nincs megállás és nincs lazsálás, hiszen tele vagyunk nagyon jó zenékkel, amit én sorba le is játszok itt mindenkinek. A Matchbox 20 Cast, ez a How Far We Come. Na, gyerünk!
1: Ez a Night Shift, a

0: ellen.
1: Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy mire számíthatunk a holnapi nap folyamán, persze időjárás szempontjából, és csak jó hírem van, hiszen 20 fokra ébredünk durván, vagy 17 és 20 fok, inkább így mondom, és 29 lesz napközben, nagyon durva UV-sugárzással, ami azt jelenti, hogy szép napos időnk lesz, úgyhogy tessék elmenni valamerre, és pont, nem is húzom tovább az időt, jön most a Simply Red és a Fairground.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Nemzetközi Futballszövetség húzott egy nagyot, és most a 2026-os világbajnokságon lesz egy halftime show a döntőben, kicsit az amerikai futballra hajazva, és hát kisebb előadók lépnek majd fel, mint például Madonna, a BTS, hogyha jól tudom, Shakira, és még sorolhatnám, úgyhogy szerintem még annak is megéri majd nézni ezt a meccset, aki nagyon nem szereti a futballt, és hogyha már Madonna, hát akkor jöjjön 4 percben ő, Justin Timberlake-kel kiegészülve, ez a 4 Minutes.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat kéne megkeresni, lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor bekövetni és belájkolni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és mi jön nálunk a folytatásban? Hát Pink, ez a Don't Let Me Get Me.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és nagyon remélem, hogy holnap este 8-kor visszajöttök hozzám. Addig is mindenkinek egy csodás éjszakát, na meg egy még szebb vasárnapi napot. Én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, mindenkinek jól telik az éjszakája. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt, ennek

0: komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.